0: Ja, das war...
1: Krokodilonnalazok azt a cicokat, de ebben a pillanatban. Mert nem tudom, mit csinálok veled. Megértetted?
2: Börtönbe jössz.
1: Kurva életed.
2: Börtönbe fogsz jönni.
1: Oda megyek. Hát látom, meg te is.
0: Young Huan mit Geheim. Neuer Song. In Orvia letzten Minuten brechen an.